Apró kavicsok felverődésére hivatalosan kőkipergésre kell számítani a Zsadányt és Körös szakát összekötő úton zajló munkálatok miatt. Erről az önkormányzat számolt be, miután megkapta a közút kezelő hivatalos tájékoztatását. A karbantartás Biharugra térségében zajlik, ahol permetezés és szórásos technológiával készítik a felületi bevonatot. A közút kezelő közlése szerint bitumenemulziót és kétféle zúzalékot terítenek a burkolatra, ami javítja a meglévő út vízlárását és érdességét. A félpályás lezárás mellett az autósoknak kőkipergésre is számítanuk kell, ez ugyanis együtt jár ezzel az eljárással. A közútkezelő nem először alkalmazza ezt a technológiát, tavaly Békés Csaba forgalmas szakaszán is így javították a burkolatot. Akkor sokan panaszkodtak az apró kavicsok felverődésére, amelyek több jármű fényezésében és szélvédőjében is kárt okoztak. Hazatérés, rock and roll és az elmúlt 13 év története. Pénteken újra a Békés Csabai Szent István téren lép színpadra a Dirty Slippers. A zenekar 2013-ban a megújult főtérhivatalos átadóján játszott, most pedig több mint egy évtizeddel később ismét ugyanott találkozik a közönséggel. A csapat szeptember 4-én pénteken 20:30-tól ad koncertet a 11. Megyennap nagy színpadán. A fellép

0: és ingyenes, és nem pusztán nosztalgia lesz. A zenekar bemutatja, hová jutott az elmúlt 13 évben. A Dirty Slippers 15 éve működő suli turné drogprevenciós és ifjúságvédelmi programja az elmúlt hónapokban nemzetközi figyelmet is kapott. A Friends of suli turné kezdeményezés mellé olyan előadók álltak személyes üzenetekkel, mint Frank Turner, Billy Lon, Daniel Reilly, Ino Holman, illetve a programot olyan nemzetközileg ismert producerek is támogatják, mint Tim Palmer, George Shilling, David McKay, valamint Jay Barnett, a zenekar angol kiadójának vezetője. A suli turné 2011 óta járja a magyar iskolákat. A zenekar a koncertek utáni beszélgetéseken olyan felelős témákról beszél a fiatalokkal, mint a drogprevenció, a függőségek, az önbizalom és a felelős döntések. Az elmúlt 15 évben magyar iskolák százaihoz jutottak el. A csapat közben tovább dolgozik, novemberben ismét az Egyesült Királyságban koncerteznek, jövő év februárjára pedig már bejelentették az új nagy lemezüket. A koncerten felcsendülnek majd az elmúlt évek ismert dalaiból, és ízelítőt kap a közönség az új angol nyelvű számokból is. A 11. medgyenap szeptember 4-én és 5-én zajlik Békés Csaba belvárosában. A pénteki zenei programban több vármegyei kötődésű formáció után a Dirty Slippers zárja majd az estét a Szent István téren. Idén október 22-én kezdődik és 25-éig tart a Csabai Kolbász Fesztivál. A száraz kolbászokat azonban már szeptember végéig várják a versenyre. A versenyre mű vagy természetes bélbe töltött egy egész szál száraz kolbásszal lehet nevezni. Jelentkezhetnek húsüzemek, magánszemélyek, valamint azok is, akik árusításra vagy saját fogyasztásra készítenének kolbászt. A versenykolbászok az átvételkor sorszámot kapnak, amelyet a zsűrizés előtt lecserélnek, így a versenyszám nem egyezik meg az átvételi azon. A jelentkezési lap online tölthető le. A kolbászokat személyesen szeptember 28 és 30-a között 10 és 18 óra közötti időintervallumban lehet leadni a Csabai rendezvény pajtában. Postai úton szeptember 28-áig küldhetők be ugyanide, 5600 Békés Csaba, Gyulai út 65/1. A minősítést szakmai zsűri végzi a kolbász készítés szabványai és hagyományos házi eljárások alapján. A zsűrizés október 1-én 11 órakor lesz majd a rendezvény pajtában. A díjazásban az első 10 helyezett részesül a külön díjak mellett. A szervezők e-mailben értesítik a díjazottakat. Fontos szabály, hogy az azonosságok esetén egy magánszemély, családi manufaktúra, kistermelő vagy cég csak egy díjat kaphat. A nyertesek díjait a 29. Csabai Kolbász Fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Mokri Sámuel sátor színpadán adják át október 22-én. További információkat kérni a 0670 682 77 00-as telefonszámon lehet. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Mafusz díjátadó és kiállítás megnyitó volt a Csaba gyöngyében. Hegyi Barbara személyes történeteivel varázsolta el a közönséget. Díjmentes sárkányhajózásra várják a fiatalokat Békésen. Ittosan üldözte feleségét egy orosházi férfi. Már is mondom a részleteket. Kiállítás megnyitót és díjátadót tartottak szombaton délután a Csaba Gyöngyek Kulturális Központ Panoráma termében. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, a MAFOSZ, a Magyar Fotográfia Napjához kapcsolódva több elismerést is átadott. Horváth Imre, a szövetség elnöke elmondta, a MAFOSZ szalon részeként 910 beérkezett pályaművet bíráltak el, ezek közül 30 alkotócsoport 110 fotóját mutatják be a tárlaton. Hangsúlyozta, a szalon keretet ad annak, hogy szakmai visszajelzéssel ösztönözzék az alkotókat, és minden évben igyekezzenek az augusztus 29-e köré szervezni programjaikat, hiszen ekkor ünneplik a Magyar Fotográfia Napját. A rendezvényen Varga Tamás alpolgármester is köszöntőt mondott, rámutatott a MAFOSZ legutóbb 97-ben járt éves szalonjával Békéscsabán, így különösen jelentős, hogy közel 3 évtized után ismét a városba érkezett az országos fotóművészeti esemény. Úgy fogalmazott a Békéscsabai Fotófesztivál kiemelt program elemként megjelenő szalon méltó módon erősíti a városi fesztivál hírnevét. Az eseményen átadták a MAFOSZ év fotográfusa 2026 és az év fotóművészeti alkotócsoportja 2026 díjakat, valamint több további elismerést is. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Csaba Gyöngye panoráma termében. Közel teltház előtt mutatta be szombaton Hegyi Barbara Történetek a konyhámból, vagy Barbara Stand-up című önálló estjét a Békés Csabai Jókai Színház Sík Ferenc Kamara Színházában. A színművész családi történeteken, emlékeken és személyes élményeken keresztül engedett betekintést saját életébe. Az est különlegessége, hogy Hegyi Barbara ezúttal nem egy megformált szerep mögé bújt, hanem a saját történeteit osztotta meg a nézőkkel. A mintegy 90 perces szünet nélküli előadásban a családról, az őt meghatározó emberekről és az általuk közvetített értékekről mesélt. A színművész úgy fogalmazott, ez egy önálló est, amelyben a családomról és azokról az emberekről mesélek, akiknek az élete és értékrendje erősen hatott rám. Azt remélem, hogy mindenkinek eszébe jut a saját családja, és végig gondolja számára, hogyan volt ez. Egy szerep mögé elbújni jó, mert az szerep és nem én vagyok. Itt viszont első személyben én vagyok jelen, a családommal együtt. Nagyon érzékeny, mélyen érintő dolog, de ez benne a kihívás, fogalmazott. Az előadás rendezője Tollár Mónika kiemelte, ritka, hogy egy színésznő színházi keretek között saját életének történeteit tárja a közönség elé. Mint mondta, az est elegáns, érdekes és szívhez szóló határmesdjén mozog, valódi élményt adva a nézőnek. A rendező hozzátette, hogy az előadás elsősorban azoknak szól, akik már elgondolkodtak azon, milyen örökséget kaptak felmenőiktől, és mit visznek tovább a következő generációk számára. Az estet követően a közönség kötetlen találkozón beszélgethetett az alkotókkal. A produkció a Bánbír Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság, a Békés Megyei Könyvtár és a Békés Csabai Jókai Színház együttműködésében valósult meg.

0: ingyenes sárkányhajózás lehetőségre hívja az érdeklődőket, kiemelten az iskolai osztályokat, a Békési Kishajó Kikötő és a Békési Kajakkenu Klub. A résztvevők díjmentesen próbálhatják ki a vízisportot és átélhetik a közös evezés élményét. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítse a mozgást, az egészséges életmódot és a csapatmunkát. A szervezők úgy fogalmaztak, akár lapátos tesi óra keretében is várják az osztályokat és baráti társaságokat, hogy a tantermen kívül a szabadban szerezzenek közös élményeket. A részvételhez nincs szükség korábbi evezős tapasztalatra, csupán lelkesedésre és jókedvre. A sárkányhajózás alapja az együttes ritmus és az összefogás, így kiváló lehetőség közösségek és osztályközösségek erősítésére. A díjmentes programhoz előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. A weboldalt kell felkeresni, a plakátokon található QR kóddal is beolvasható, ki kell választani a helyszínt, ahol a Békési Kishajó Kikötőt kell megjelölni, és aztán az időpontfoglalás menüpontot választani. A regisztrációhoz bejelentkezés vagy új fiók létrehozása után kiválasztható a csoport számára megfelelő időpont. A 2026-2027-es tanévben is szolgálatot teljesítenek az iskolaőrök több mint 30 Békés megyei intézményben. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban volt, hogy intézkedniük kellett, ugyanakkor az iskolák visszajelzése alapján a szakemberek munkájával elégedettek, jelenlétük megelőző jellegű és hozzájárul a biztonságos tanulási környezethez. Az iskolaőr nem rendőr, de a rendőrség állományába tartozó, speciálisan képzett, intézkedési jogkörrel rendelkező szakember. Feladata, hogy az iskolákban megelőző jelleggel segítse a pedagógusokat és kezelje a jogsértő helyzeteket vagy konfliktusokat. A Békés Vármegyei Rendőrség közlése szerint az iskolaőrök 97%-os átlageredményt kaptak az intézményvezetőktől. A legjobb értékeléseket az öltözködési szabályok betartása, az ápoltság, valamint a házi rend és az épület kiürítési tervének ismerete terén kapták. A korábbi tanévekhez hasonlóan a felelősség teljesen látták el feladataikat, jól együttműködtek az intézmények vezetőivel, tanáraival és beilleszkedtek az iskolai közösségekbe. A vármegyei közgyűlés korábbi beszámolójában a rendőrség a 2025-ös tevékenységét ismertette, amelyben az iskola rendőrök intézkedései is szerepeltek. 6 esetben kellett fellépniük, egy alkalommal testi kényszert is alkalmaztak. A rendőrség most részletezte az esetet is. Az érintett intézményben 2 tanuló verekedett össze, és egyikük felszólításra sem hagyta abba a bántalmazást. Az iskolaőrnek ezért testi kényszert kellett alkalmaznia, hogy megakadályozza a további sérülést. Közúti veszélyeztetés és ittas járművezetés miatt emelt vádat a gyulai járási ügyészség egy 45 éves férfi ellen, aki teherautóval üldözőbe vette feleségét egy orvosházi tanyáról történt szóváltás után. A vádirat szerint a férfi tavaly augusztus 14-én a délutáni órákban legalább egy liter sört ivott meg otthonában, a házaspár este összeszólalkozott, a nő pedig személykocsival elindult a tanyáról kivezető földúton. A férfi azért, hogy megállítsa és visszatartsa, egy kis teherautóval utána hajtott. A Békés vármegyei főügyészség közleményében azt írja, amikor a nő a szilárd burkolat nélküli Kamilla utcán haladt, férje utolérte, majd hirtelen jobbra kormányozta a teherautót. A két jármű oldala összeütközött, a nő autója pedig lehaladta az útról, és csak egy villanyoszlopnak való ütközést elkerülve tudott hirtelen megállni. A férfi ekkor kiszállt, odalépett a nő autójához, és egy késsel kiszúrta a baloldali gumiabroncsokat. A nő ennek ellenére továbbhajtott, de az Egressy utca elején a férfi ismét megállásra kényszerítette, majd a jobboldali gumikat is kiszúrta. Személyi sérülés nem történt, de annak közvetlen veszélye fennállt. A rendőrök a férfit előállították az orvosházi ügyeletre mintavételre. A cselekmény idején enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. A vádirat szerint szándékosan megszegte a KRESZ azon szabályait, amelyek a személy és vagyonbiztonság védelmét, valamint az alkoholos befolyásoltság alatti vezetés tilalmát rögzítik.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

7 óra után járunk már, péntek reggel is a Start Rádió szól sok zenével, és persze most még többel. Ébredezzünk együtt, hallgassunk jó zenéket és hasznos információkat. Ígérem, hogy a péntek reggel is tartalmasan is jó lendülettel tud beindulni így.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. A változó felhőzet mellett is sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, majd a délnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

Ez itt a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk. Az FIA nem tervez szabályozói lépést az úgynevezett Macarena hátsó szárnyak ellen, de Max Verstappen balesete után további munkát kért a Red Bulltól. Az átforduló szárnylapokat a Ferrari és a Red Bull egymástól függetlenül fejlesztette ki, majd mindkét csapat a Miami nagydíjon használta először eltérő mechanikájú megoldását. A Ferrari hibamentesen működött, a Red Bull szárnya viszont nem zárt vissza megfelelően Verstappen autóján.

0: reggelis tort. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Tort rádió.
1: Csajozós figura.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.
4: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok, szeptember 4-e van, ezen a napon 1837-ben Samuel Morse bemutatta távíróját a New Yorki Egyetemen. Ezen a napon Geronimo fogságába kerülésével befejeződött az amerikai indián háború 1886-ban, és 1888-ban George Eastman feltaláló bemutatta az első roll filmkamerát, és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyét.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen rádiózunk. Közeledünk a 8 óra felé, egyre többen ott lesznek lassacskán a munkahelyen. Nekik kell egy kis lendület és kitartás, nekünk pedig rengeteg jó zene. Ezekkel látom el a Start Rádióban a folytatásban is.
1: Show.

0: never give up. Elmúlt 8 óra, szép péntek reggelt kívánok. Fejben már szerintem mindenki tervezgeti a hétvégéjét. Ki így, ki úgy, de valahogy mindenki szeretne már ott tartani. Ebben az órában is hasznos információk és jó zenék, hogy a munkaidő első órája is jól induljon.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: Szép jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Nagyon fontos, hogy hatékonyan osszuk be az időnket. Itt az időblokkolás technológia. Ennek során a napunkat előre szakaszokra bontjuk, és minden blokkhoz egy adott tevékenységet rendelünk. Például mondjuk reggel 8 és 10 között e-mailezünk, 10-12 között mély munka megy, délután 1-2 között ebéd, pihenés, és stb. Ez segít abban, hogy ne csak tennivalóink listája legyen, hanem struktúrája is a napunknak. Kevesebb idő vész kárba, nem kell folyamatosan dönteni, hogy oké, akkor most mit is csináljak.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Szép jó napot, ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Ebben az órában a hatékony időbeosztásról beszélgetünk. Az egyik legnagyobb időrabló a folyamatos megszakítás. Értesítések, e-mailek, telefonok, kollégák. Érdemes zavartalan időszakokat kijelölni a napunkban, amikor kikapcsoljuk az értesítést, lehajtjuk a telefont, és jelezhetjük mások felé is, hogy most koncentrálunk. Az is segít, hogyha egy külön helyen dolgozunk, például egy másik irodában, vagy használunk zajszűrős fejhallgatót. Ezen kívül határozzuk meg, hogy mikor nézzük meg az e-mailjeinket, például csak napi kétszer, és akkor legyen meg ennek is a pontos ideje, és ne engedjük, hogy bármi kizökkentsen a munkából.
1: Reggel is tart! Music lett!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul, a következő két órában rádiózhatunk együtt. Köszöntöm meg annyi jó zenével, és köszönöm előre is a figyelmet, egészen délig rádiózhatunk együtt. Hangerőt a készülékekre, szép napot!
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza!

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Főnök, megyünk a vásárba.
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
8: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
0: Reklámot hallottak.

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány gondolat a mai naphoz köthető események közül. Például 1837 éve napján Samuel Morse bemutatta távíróját a New Yorki Egyetemen, illetve megszületett Maléter Pál, katonatiszt, az 1956-os évi forradalom és szabadságharc honvédelmi minisztere 1917 mai napján. Ezek voltak az érdekesebb történések, és most ismét vissza a dalokhoz. Sokat nem, sokat nem.

Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszal. Ennek érünk a végéhez. Most én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök, majd további szép napot és minden jót!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 4-e péntek déli 12 óra van. Súlyos gázolás az Andrássy úton, két sofőr is hibázott. Bemutatták a Kolbász Mustra Géza Módra programját Békésen. Újabb színes falfestmény készült a Lencsésin. Plusz forrást szorítottak ki a városgazdálkodás bér emelésére Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Súlyosan megsérült egy középkorú nő, amikor személyautó ütötte el a kijelölt gyalogos átkelőhelyen Békéscsabán. A négysávos úton történt baleset két autós számára is komoly tanulsággal szolgált. Egyikük vezetés közben nem az utat figyelte, a másik pedig a történtek után segítségnyújtás nélkül hajtott el. Július 1-én fél egy körül akart átkelni az Andrássy úton a gyalogos, aki szabályosan lépett az úttestre. A belső sávban érkező autó elütötte, az asszony nagyot esett és súlyosan megsérült. A balesetet okozó fiatal férfi azonnal kiszállt és a sérült segítségére sietett. A rendőröknek elismerte felelősségét és elmondta, az ütközés előtti pillanatokban a jobb első ülésen lévő papírok szövegét olvasta, ezért nem vette észre időben a gyalogost. Ellene közúti baleset gondotlan okozása miatt indult eljárás. Az ügy iratait szeptember 1-én továbbították az ügyészségnek, derül ki a Békés vármegyei rendőr főkapitányság közleményéből. A külső sávban haladó másik autós egy nő szabályosan megállt, hogy átengedje a gyalogost, így közvetlenül látta a gázolást. Ennek ellenére elhajtott a helyszín. Később visszatért és jelezte a helyszínelő rendőrnek, hogy részese volt az esetnek. Azt mondta, a látottak nagyon megviselték, ezért távozott, bár tudtak, kötelessége lett volna segítséget nyújtani és hívni. Vele szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás. Mindkét érintett együttműködött és nem vitatták, hogy hibáztak. A nő úgy fogalmazott, hogy egy életre megtanulta a leckét, vagyis akkor is segíteni kell, ha a történtek lelkileg megterhelők. A férfi számára pedig egyértelművé vált, hogy vezetés közben a sofőrnek mindig az útra kell figyelnie. A békéscsabai baleset így két alapvető közlekedési szabályra mutatott rá. A volán mögött nincs helye figyelemelterelésnek, és egy baleset után segítségnyújtás nem választható, hanem kötelező. Sajtótájékoztatón ismertették Békésen a Kolbász Mustra Géza Módra elnevezésű rendezvényt, amely a hagyományos helyi kolbász készítést bemutató gasztronómiai verseny lesz. A programot október 3-án tartják meg. Az eddig Kolbász Vigalomként ismert esemény idén új néven és új szervezéssel valósul meg. Ásos Géza a Kira vendéglő tulajdonosa áll a program mögött. A főszervező a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy hiánypótló rendezvényt szeretnének létrehozni. Úgy fogalmazott, céljuk, hogy minél többen ellátogassanak a fesztivál jellegű esemény, amelyet ismert könnyű zenei fellépők erősítenek, majd köztük Rudán Joe, Luigi és Varga Imi, az X-Faktor tavalyi második helyezettje. Hozzátette, hogy október 2-án a 0. napon a hagyományos gyermekgyúrás program is helyet kap. Családbarát rendezvényt szeretnének, ahol a zene mellett beszélgetni is lehet, és a belépőjegy árát a helyszínen történő fogyasztással lenullázhatják a résztvevők. Biztonsági szolgálat és hivatalos beléptetőpont gondoskodik majd a rendezettségről, az éjszakában nyúló szórakozás pedig kicsiknek és nagyoknak egyaránt szól. A környék kolbász készítőit is szeretnék megszólítani, ezért csökkentett nevezési díjakkal segítik a részvételt. Kálmán Tibor békés polgármestere kiemelte, hogy a régi célok továbbra is érvényesek, így a hagyományőrzés és a helyi gasztronómiai értékek ápolása. Az új név és új arculat abban segít, hogy még népszerűbb városi programot hozzanak létre, amelyet bátran ajánlhatnak az érdeklődőknek. Hozzátette, hogy az új főszervező tapasztalata garancia arra, hogy kellemes hétvégi időtöltés várja azokat, akik ellátogatnak a 2019-ben életre hívott rendezvényre.

Tovább folytatódott a lencsési lakótelep épületeinek vizuális megújítása, ezúttal Kőműves Kelemen sor 89 számú lépcsőház oldala kapott teljesen új, színes arculatot. A munkálatokat Molnár Zsolt graffiti művész készíti, akinek ez már a negyedik és ötödik alkotása a városrészben. A kezdeményezésről Dinya Gábor a terület önkormányzati képviselője számolt be közösségi oldalán. A képviselő úgy fogalmazott, céljuk, hogy szebb, barátságosabb és élhetőbb környezetet teremtsenek, ahol jó érzés hazatérni, végig sétálni az utcákon, és ahol szürke falak helyett színek és értékek fogadják az embereket. Köszönetet mondott a művésznek a munkájáért, és háláját fejezte ki a lakóközösségnek és a támogatóknak a bizalomért, amely lehetővé teszi az újabb közösségi ötletek megvalósítását. A most elkészült alkotás mellett a tervek szerint hamarosan két újabb felület is megújul. A következő két tűzfal témáját kifejezetten a természet és az élővilág ihleti majd. A helyi lakosok ötleteit és javaslatait is várják, hogy a környékbeliek aktív részesei lehessenek a lencsési szépítésének. A fizetésekről is tárgyalt a képviselőtestület legutóbbi ülésén Sarkadon, ahol döntés született arról, hogy szeptembertől decemberig magasabb juttatást kapnak a városgazdálkodás dolgozói. Az elmúlt években több ágazatban történt központi béremelés, jelentős a pedagógusoknál, kisebb mértékű a köztisztviselőknél, valamint a kulturális és szociális területen, ismertette a testület ülésén Mokán István polgármester. Sarkad előjárója hozzátette, hogy ezeknek a fizetés emeléseknek fedezetét az önkormányzat megkapta az államtól, ugyanakkor a sarkadi intézmények közül a közétkeztetésben nem volt béremelés, de mivel gazdálkodó szervezet jutalmazással tudják kezelni, és a városgazdálkodási irodánál sem történt korrekció. Az előterjesztés szerint a városgazdálkodás szakemberei évről évre a minimálbért és a garantált bérminimumot kapják, mindenféle kiegészítés nélkül, mert az intézmény költségvetésében nincs erre külön fedezet. A testület elfogadta a 2026-os költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, és áttekintette, hogy a 10% bérkeret mekkora kiadást és kockázatot jelentene. Dr. Mokán István hangsúlyozta, hogy az önkormányzat forrásaiból kipréselték ezt a pluszt. A döntés értelmében a városgazdálkodási iroda számára 10%-os bérkeretet biztosítanának, amely 5 millió forintot jelent, ebben a bér és a szociális hozzájárulási adó is szerepel, így szeptembertől decemberig határozott időre szóló fizetésemelést kapnak a dolgozók. Szakmai nyitó rendezvényt tartott a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT, amelyre meghívást kaptak mindazon helyi egyesületek és klubok, amelyek a város sport létesítményeit használják. A kezdeményezés célja, hogy szorosabbra fűzzék az együttműködést a vagyonkezelő és a sportélet szereplői között, valamint bemutassák azokat a szolgáltatásokat és lehetőségeket, amelyeket eddig kevésbé vettek igénybe. Dénes Lajos, a vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke hangsúlyozta, hogy ez a nap egy olyan folyamat kezdete, amelynek célja, hogy magasabb szintre emeljék a partneri kapcsolatokat a Békés Csabai sportegyesületekkel. Elmondta, hogy valamennyi létesítmény használó egyesületet meghívták, és szeretnék megmutatni azokat a kapacitásokat, amelyekkel a vagyonkezelő által működtetett sportlétesítmények rendelkeznek. Hozzátette, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyeket eddig kevesen használtak, pedig a nagyobb klubokkal már kialakultak jó gyakorlatok. A rendezvényen a Békés Csabai sportélet sokszínűsége is megjelent. Részt vettek az élsportot képviselő csapatok, köztük a sportok házát használó röplabdázók is, kézilabdázók, valamint az Árpád fürdő létesítményére támaszkodó vízilabdázók és úszók. Jelen voltak az atlétika és a súlyemelés képviselői is. Dénes Lajos kiemelte, hogy a kezdeményezés minden általuk kezelt sport létesítményre kiterjed, a mezőmegyeri pályától a jaminai helyszínekig. A 2020-ban 1 milliárd forintból megújult sportcsarnok ma már nem csak a profi és amatőr sportolók, hanem a nemzetközi események és üzleti rendezvények igényeit is kiszolgálja. A város szívében található fürdő komplex szolgáltatásokat nyújt, a sport, a rekreáció és az egészség megőrzés terén, még a 43 hektáros

0: támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Start Rádió.
2: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
3: Imádom.
4: Ez nem csak egy szinkra kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Stolt rádiósok, zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingéci Adrián vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. Itt a legelső kérésünk. Sziasztok, Marian vagyok, és a barátnőmnek, Juditnak szeretnék küldeni egy dalt, mert mindig tud egy kis vidámságot hozni a legfárasztóbb napokba is. Köszi. Én köszönöm a kérést, és akkor cserébe már is megy nektek a következő dal.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
0: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink. Kérik kedvenceiket a rádió weboldalán. A következő üzenettel megyünk tovább. Sziasztok, Zoli vagyok, és a páromnak Évának szeretnék küldeni egy dalt, csak úgy, mert szeretem. Köszi.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. És ma szeptember 4-e, péntek van, nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 138 évvel ezelőtt ezen a napon George Eastman feltaláló bemutatta az első rollfilm kamerát, és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. 54 évvel ezelőtt ezen a napon Mark Spitz úszó megnyerte 7. aranyérmét ugyanazon az olimpián, és 58 évvel ezelőtt ezen a napon a Rolling Stones Street Fighting Man című számát betiltották Chicagóban és több amerikai városban. A hatóságok szerint ugyanis a dal alkalmas volt arra, hogy utcai zavargásokat keltsen. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

Cause I gotta have faith.

Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Higgy abban, hogy képes vagy rá, és már félúton ott vagy. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

mond, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték menet.

igaz, na akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

0: Ritmus.
1: A délutáni magazin.
0: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Kitörd lassan a hétvége, túl vagyunk az első iskolai héten. Mindenki egy kicsit lenyugodhat, megrázzuk magunkat, felkészülünk a következő hétre, és kiváló dalokat hallhatunk. Ebben az órában Billy Idol után az R.E.M. következik az Everybody Hurts-el. Aztán jön Robert Miles és a Children, később pedig a Pet Shop Boys is megszólal a Rent című dallal. A kezdéshez kapcsolódik egy érdekes apróság, a Rebel Yell című dalt Billy Idol egyik legnagyobb sláger.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Micike, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
4: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Jó ötlet, Micike!
0: Reklámot hallottak.
6: Sokat nem, sokat
7: nem. És még több.
8: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Szeptember 4-e van a mai napon, a Rozáriák ünneplik névnapjukat. A Rozária név, a Róza név olasz eredetű továbbképzése. Kedves Rozáriák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: meg bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium a kategóriák átnevezésével mindegyiket megfelelőként állította be. A minőségi problémás gépek így kórházakba is eljutottak, miközben jelenleg több mint 13 ezer használhatatlan készülék tárolása terheli a költségvetést. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
0: 4 óra volt 2 perccel, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok, ez a Start a 98.4-en. Nézzük, hogy mi minden érkezik ebben az órában. Lesz egy kis mediterrán hangulat Madonnával. Később aztán jön a Pablo Honey a Millió kislánnyal, és az OMD is érkezik a Sailing on the Seven Seas-el. A Madonna dal címe La Isla Bonita magyarul nagyjából annyit jelent, hogy a gyönyörű sziget. És tényleg van benne valami különleges, néhány másodperc, és már is egy teljesen más hangulatban találja magát az ember. Madonna egyik legismertebb, igazán könnyen felismerhető dala lett. Aztán jönnek a hazai és nemzetközi kedvencek, szóval érdemes maradni a Starttal. Három nagyon különböző zenei világ, de egy közös pont, jó zenék egymás után, és akkor induljon ez az óra Madonnával, itt a La Isla Bonita.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást. Magyar Péter miniszterelnök a Manfred Weberrel folytatott budapesti tárgyalása után közölte, hogy a néppárt elnöke segítséget ajánlott a határellenőrzési bírságok elkerülésében. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország továbbra is megvédi a határait, az eddig kiszabott büntetés jóváírását pedig kérni fogja az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Rúf Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot. Októbertől országszerte 400 iskolában 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosít az iskolában az erdőprogram őszi üteme. A 6 és 14 év közötti diákoknak szóló kezdeményezésben az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be a biológiai sokféleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan tetemkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perc, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Nézzük, hogy mit tartogat ez az óra. A YouTube-val kezdünk nem sokára, aztán jön Vanessa Williams, a Lighthouse Family, később pedig egy hazai kedvenc, a Well Hello-tól a Rakpart. A kezdő dalunkhoz kapcsolódik egy érdekes történet, a Pride. Eredetileg nem is történelmi eseményről szóló dalnak indult. Bono egy Martin Luther King Jr.-ra szóló dokumentumfilm hatására kezdett el a polgárjogi mozgalomról írni, és ebből született végül a YouTube egyik legismertebb dala. A címe szereplő Pride pedig nem egyszerűen büszkeséget jelent, a dal az egyenlőség és a szabadság gondolatához kapcsolódik. Innen aztán jön majd Vanessa Williams, aztán a Lighthouse Family, később pedig a rakparttal a Well Hello is. Szóval érdemes velünk maradni, kezdjük a YouTube-val. Itt a Pride in the Name of Love.

0: Megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan. Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ma nem várható fronthatás, de a közeledő front előtt már megindul a melegedés a magasban. Emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, sokfelé nagyon magas szintet ére. A hét második felében a pollen terhelés stagnálása, kismértékű csökkenése jellemző, de a feltámadó szél által felkavart por és pollen a tünetek eseti rohamszerű fokozódását okozhatja. Túlnyomóan napos időre készülhetünk a hétvégén, kevés csapadékkal, így száraz utakra számíthatnak a közlekedők, akiknek ezúton is sok szerencsét és jó utat kívánok!

0: Rádiós ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 6 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán. Nézzük, hogy ebben az órában mi lesz a Starton. Rikesztivel kezdünk. Christina Aguilera érkezik később, pedig Kid Rock hozza el az All Summer Longot, majd az Alcazar következik a Crying at the Discotheque-kel. A kezdő dalunkhoz van egy érdekes apróság. A Whenever You Need Somebody nem csak Rikeszti egyik legismertebb dala lett, hanem az egész pályafutásának egyik legmeghatározóbb száma. A hozzá készült videóban pedig még a legendás táncmozdulatok előtt állunk, itt tényleg a hang és a dal viszi a prímet. Nem sokára felpörög tehát az óra, Christina Aguilera, a Kid Rock, végül pedig az Alcazar, négy dal, különböző hangulat, pont ezért jó a start. Kezdjük is Rikesztivel itt a Whenever You Need Somebody.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene. Sok a szene. És még

tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 189 éve mai napon éppen Samuel Morse bemutatta távíróját a New Yorki Egyetemen. 64 éve a Beatles megkezdte munkáját az EMI Abbey Road stúdiójában. 45 éve született Beyoncé, amerikai énekesnő, színésznő, Destiny's Child egykori tagja, és egy jó hír a végére, ma 76 éve született Karda Beáta, énekesnő.

Strasse 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Hallgassátok továbbra is a Startot. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től. Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a munkatársak mindennapi szolgálatát. A plusz szabadnapot nem kell külön kérvényezni, azt a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik, amennyiben pedig a születésnap pihenő napra esik, a kedvezmény a következő munkanapon jár. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákra is regisztrálhatnak a kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban. Az őszi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeliket október 12-e és 22-e között rendezi meg a hivatal. Szigorítaná a kapcsolati erőszak és a közlekedési bűncselekmények elleni fellépést a belügyminisztérium. Kósfai Gábor miniszter bejelentette, javasolják a bírósági távoltartás időtartamának meghosszabbítását, valamint a rendőri intézkedési jogkörök bővítését a korai hatósági beavatkozás érdekében. A tárca a közlekedés biztonság terén is szigorúbb szankciókat sürget, reagálva a kirívó gyorshajtások és a közúti veszélyeztetések elleni társadalmi igényre. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan teremkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Sport Rádió.
1: Általában ugye manapság nagyon-nagyon divat így a közösségi platformokon, legyen az a videó megosztó, legyen az a kékszínű F-betűs kis bigyócska, nagyon-nagyon divat lett ugye beszólogatni a másik embernek, akár poénból, akár rossz indulatból. Nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyen rossz indulatú megjegyzéssel, mit üzensz azoknak az embereknek, akik szembesültek azzal, hogy beszóltak nekik, mire figyeljenek, hogyan reagálják le ezeket a helyzeteket, te hogyan reagálod le ezeket?
2: Hát aki ilyen pályára megy, az annak számolnia kell elég keményen ezekkel a kommentekkel, vagy az a megoldás, hogy például Kökény Attilától hallottam szerintem, mikor muzsikáltunk, hogy hát én nem olvasom. Vagy az van, hogy nem olvasom, vagy az van, hogy a lelküket megerősítik, és hát például Henny azért az viccesebbre veszi a történetet, ő kineveti ezeket, meg inkább válaszol is. Uh-huh. Akkor is ismerje meg őket személyesen, hogy ő más, amiről beállítják.
1: Jó, de mondjuk ez is ilyen emberfüggő. Tehát ugye tudjuk, hogy a Henny azért beleállósabb, mint ugye például egy Kökény Attila. Tehát a Kökény Attila az olyan, hogy jó, ő távol tartja magát ettől az egész dologtól, de Henny meg ugye ő pörög, tehát ő beleáll ezekbe a dolgokba. Igen. Tehát ez is szerintem ilyen jellemfüggő, hogy ki hogy reagálja le ezt az egészet.
2: Jellemfüggő, addig nem szabad menni, hogy a lelki világát és a identitását szét csinálják. Uh-huh. Mert találkoztam ilyen előadóval is, azt most nem akarom elmondani, de az nagyon, ha a komment szerint ítéli meg magát valaki, az tragédia lesz, hát az a szétcsinálja az identitását, az érzelmeit, hát nem, tudni kell, hogy ki vagyok abban a munkában és a helyzetben.
1: Persze, meg hát ugye, hogyha érkezik egy ilyen negatív dolog, negatív komment, és ugye, hogyha az adott ember magára veszi túlságosan a lelk is, akkor az le is tudja ám húzni.
2: Nagyon le tudja húzni, sőt, el is tudja idegeníteni attól az úttól, amitől amire ő ráállt.
1: Így van, így van.
2: Úgyhogy szerintem ne a külsők szerint ítélje meg magát. Így van. Az a személy. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Vannak-e tervek így a jövőre nézve? Ugye említettük, hogy jó sok projektben benne vagy, csökkentetted ugyan, de még azért benne vannak így a mindennapjaidban. Vannak-e terveid?
2: Hát ugye Covid idő alatt én, tehát 2010-ben Budapesten laktam, ez nekem most teljesen új volt, hogy Covid idő alatt váltalom kellett, úgy várost is, úgyhogy leköltöztem Békés Csabára, család szempontjából is jobb volt, és elkezdtem én így itt építkezni, hála Istennek már sikerült felépíteni a házunkat, a családunkkal. Viszont én létrehoztam egy 2021-ben egy egyesületet, ez a Helyreállítás Egyesület, ami igazából fiatalokkal foglalkozik, oktatással, kultúra és ilyesmivel, és én ezt 2 éve elkezdtem itt Békés Csabán, 5 fővel foglalkozni.
1: Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy kultúrával foglalkozik ez az egyesület? Tehát mit akar ez így konkrétan?
2: Hát ki milyen világnézetből jön, és azt az emberek sose kérdőjelezik meg általában, hogy hát én apámtól ezt tanultam, és ez teljesen normális. Viszont, hogyha valaki rossz világnézetből jön, azt tanítani kell. Úgyhogy én hit, kultúra, oktatás, zene, ezekkel foglalkozom, és lehet, hogyha egyik diák beszól a másiknak, ezt már nem teheti meg egy Budapesten egy nagyon nagy helyszínen, tehát ebben nyilván ott már nem lehet megtenni mindent. Amiben ő felnőtt, lehet ott normális. Úgyhogy ezzel erre nagy hangsúlyt fektetünk, ezzel az egyesülettel, 5 fővel kezdtem, és most jelen pillanatban 50-60 fő fiatal jön össze itt Békés Csabán egy központba.
1: Ernő, egy élmény volt.
2: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Meg jegyzem a nevet, de tényleg, hogyha ez rávesz téged, hogy táncolj, táncolj, kérlek, csak táncolj, táncolj, kérlek.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több.
3: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 4-e péntek déli 12 óra van. Súlyos gázolás az Andrássy úton, két sofőr is hibázott. Bemutatták a Kolbász Mustra Géza Módra programját Békésen. Újabb színes falfestmény készült a Lencsésin, plusz forrást szorította ki a városgazdálkodás bér emelésére Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Súlyosan megsérült egy középkorú nő, amikor személyautó ütötte el a kijelölt gyalogos átkelőhelyen Békéscsabán. A négysávos úton történt baleset két autós számára is komoly tanulsággal szolgált. Egyikük vezetés közben nem az utat figyelte, a másik pedig a történtek után segítségnyújtás nélkül hajtott el. Július 1-én fél egy körül akart átkelni az Andrássy úton a gyalogos, aki szabályosan lépett az úttestre. A belső sávban érkező autó elütötte, az asszony nagyot esett és súlyosan megsérült. A balesetet okozó fiatal férfi azonnal kiszállt és a sérült segítségére sietett. A rendőröknek elismerte felelősségét és elmondta, az ütközés előtti pillanatokban a jobb első ülésen lévő papírok szövegét olvasta, ezért nem vette észre időben a gyalogost. Ellene közúti baleset gondotlan okozása miatt indult eljárás. Az ügy iratait szeptember 1-én továbbították az ügyészségnek, derül ki a Békés vármegyei rendőr főkapitányság közleményéből. A külső sávban haladó másik autós egy nő szabályosan megállt, hogy átengedje a gyalogost, így közvetlenül látta a gázolást. Ennek ellenére elhajtott a helyszínt. Színről. Később visszatért és jelezte a helyszínelő rendőrnek, hogy részese volt az esetnek. Azt mondta, a látottak nagyon megviselték, ezért távozott, bár tudtak, kötelessége lett volna segítséget nyújtani és hívni. Vele szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás. Mindkét érintett együttműködött és nem vitatták, hogy hibáztak. A nő úgy fogalmazott, hogy egy életre megtanulta a leckét, vagyis akkor is segíteni kell, ha a történtek lelkileg megterhelők. A férfi számára pedig egyértelművé vált, hogy vezetés közben a sofőrnek mindig az útra kell figyelnie. A békéscsabai baleset így két alapvető közlekedési szabályra mutatott rá. A volán mögött nincs helye figyelemelterelésnek, és egy baleset után segítségnyújtás nem választható, hanem kötelező. Sajtótájékoztatón ismertették Békésen a Kolbász Mustra Géza Módra elnevezésű rendezvényt, amely a hagyományos helyi kolbász készítést bemutató gasztronómiai verseny lesz. A programot október 3-án tartják meg. Az eddig Kolbász Vigalomként ismert esemény idén új néven és új szervezéssel valósul meg. Ásos Géza a Kira vendéglő tulajdonosa áll a program mögött. A főszervező a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy hiánypótló rendezvényt szeretnének létrehozni. Úgy fogalmazott, céljuk, hogy minél többen ellátogassanak a fesztivál jellegű esemény, amelyet ismert könnyű zenei fellépők erősítenek, majd köztük Rudán Joe, Luigi és Varga Imi, az X-Faktor tavalyi második helyezettje. Hozzátette, hogy október 2-án a 0. napon a hagyományos gyermekgyúrás program is helyet kap. Családbarát rendezvényt szeretnének, ahol a zene mellett beszélgetni is lehet, és a belépőjegy árát a helyszínen történő fogyasztással lenullázhatják a résztvevők. Biztonsági szolgálat és hivatalos beléptetőpont gondoskodik majd a rendezettségről, az éjszakában nyúló szórakozás pedig kicsiknek és nagyoknak egyaránt szól. A környék kolbász készítőit is szeretnék megszólítani, ezért csökkentett nevezési díjakkal segítik a részvételt. Kálmán Tibor békés polgármestere kiemelte, hogy a régi célok továbbra is érvényesek, így a hagyományőrzés és a helyi gasztronómiai értékek ápolása. Az új név és új arculat abban segít, hogy még népszerűbb városi programot hozzanak létre, amelyet bátran ajánlhatnak az érdeklődőknek. Hozzátette, hogy az új főszervező tapasztalata garancia arra, hogy kellemes hétvégi idő.